mangdane Resi Sauninge jagat tiange ketimpen bayu kali uniki.